embereket, ezt követően a hatóság hirdetmény útján keresi őket. A városvezetés kiemelte, hogy a közterületi parkolókban álló roncsautók szintén hasonló eljárást és odafigyelést igényelnek a településen. Csaknem 200 millió forintos uniós támogatásból újul meg több közterület Békés vármegyei gerendáson, közölte a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. A projekt keretében három utcát, egy buszmegállót, egy játszóteret és egy sportpályát korszerűsítenek, emellett új parkolót építenek, valamint 46 facsemetét ültetnek el a településen. A kivitelezést a szegedi Stravaco Construct Zrt., még a játszótér felújítását a budapesti Játszókert Kft. Végzi el. A TOP Plus program keretében megvalósuló munkálatok a tervek szerint 2027. március végéig fejeződnek be.

0: Ünnepélyes keretek között avatták fel az új pumpapályát Szarvason, a Zöld Pázsit téri játszótéren. A megnyitót az Európai Mobilitási Hét program sorozatához csatlakozva bemutatókkal és oktatással egybekötve tartották meg. A rendezvényen Fajó Andrea, a polgármesteri kabinet munkatársa elmondta, a létesítmény a mozgás mellett az összefogásról és a biztonságos kikapcsolódásról is szól. A beruházás az Országos Bringa Park program 40 millió forintos támogatásából, valamint a város több mint 39 millió forintos önrészéből valósult meg. Hodálik Pál polgármester beszédében rámutatott, a hullámos aszfalt síkon tekerés nélkül is lehet haladni, a pálya pedig a tiszta szórakozást szolgálja a településen. Kozsuk Csenge, a szarvasi városi diáktanács elnöke kiemelte, a sportpark kiváló közösségépítő helyszín, ahol a fiatalok biztonságos környezetben fejlődhetnek és tölthetik el a szabad idejüket. Nagy Oszkár kivitelező tájékoztatása szerint a több mint 700 négyzetméteres aszfalt felület három összefüggő elemből áll. Hozzátette, hogy a pályát átlagos kerékpárral vagy rollerrel is használni lehet, a bukós isak és a védőfelszerelés viselése viszont mindenki számára kötelező. Az én időm címmel nyílt kiállítás a Jaminai Közösségi Házban, ahol a Tesz Vesz Klub tagjainak sokszínű munkáiból látható válogatás. Pető Ibolya, az intézmény vezetője elmondta, hogy 2020-ban indult alkotóközösség, korábban főként papírvarrással, növényi nyomtatással foglalkozott, az idei tárlaton viszont maguk az alkotók kerültek a fókuszba. Így a látogatók egyebek mellett bőrből készült tárgyakat, nemezelést, gyöngyfűzést és veszőfonásokat is megtekinthettek. A vezető hangsúlyos, hogy az ehhez hasonló csoportok formálják a közösség ízlését, miközben szoros emberi és szakmai kapcsolatokat építenek. Csifári Zsuzsanna, kultúra közvetítő, a kiállítás rendezője kiemelte, hogy a téma választás szellemében nem válogatott a benyújtott munkák között, hagyta, hogy mindenki a hozzá legközelebb álló alkotással mutatkozzon be. Így az elrendezés során a sokszínű anyag egységbefoglalására törekedett. A megnyitón Petriel Lackás énekes dalszerző működött közre. A tárlat október 11-ig látogat a Jaminai Közösségi Házban. Értékes adományokat vett át az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata a Rotary Interact Club képviselőitől. A felajánlások a 2027. januárjában induló új kardoskúti gyermekek átmeneti otthonába kerülnek. Az átadó Novodomszki Jászmin, a klubelnök elmondta, hogy a felhívásra a tagok készségesen gyűjtötték össze a felajánlott játékokat. Halusti Kéva intézményvezető és Kenyeres Anita helyettes köszönetet mondtak a támogatásért, kiemelve, hogy az önkéntes összefogás nagy segítség a 12 férőhelyes hiánypótló intézmény otthonossá tételében. Az otthona nehéz sorsú gyerekeknek nyújt majd átmeneti menedéket. A teljes felszereléshez a szervezők továbbra is várják a felajánlásokat, elsősorban háztartási gépekre, laptopra, televízióra és székekre van szükségük, de a kezdeményezést pénzbeli adományokkal is lehet támogatni az Egymás Jövőért alapítvány számla számán. Az 1950-es években telepített Andrássy úti platánsor egy része előregedett, megbetegedett, a lehulló ágak miatt pedig rendszeresek az anyagi károk, és korábban már személyisérülés is történt. Gila Csaba növényorvos elmondta, hogy a fákat túl sűrűn ültették, a korábbi évtizedek közműfektetései és burkolat építései során keletkezett gyökérvágások miatt pedig sok törzs belülről rothadni kezdett. A szakember rámutatott, hogy a városi környezetben élő fákat folyamatosan mesterségesen kell gondozni, a szakszerűtlen meccések és kezeletlen sebek ugyanis bekorhadáshoz vezetnek. A szakértői vizsgálat alapján az Andrássy úton lévő platánok közül 46 fa menthetetlen, bélkorhadás és csúcs szárasság miatt ki kell őket vágni. További 49 fa gajazással és odúkezeléssel még több évig megőrizhető, de ez idő alatt gondoskodni kell a folyamatos pótlásukról. Gila Csaba hozzátette, hogy a kivágott egyedek helyére akár újabb platánok, vagy a szélsőséges időjárásnak jobban ellenálló kocsányos tölgyek is ültethetők. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: 100 éves fennállását ünnepelte a Békés Csabai Közgé. Civil programokkal és iskolai látogatásokkal készül a Vármegyei Civil Központ. Jótékonysági bált rendeznek autista gyermekekért. Új közbeszerzések indulnak, 5 földes utca kaphat szilárd burkolatot. Már is mondom a részleteket. Centenáriumi ünnepséggel emlékezett fennállásának 100. évfordulójára a Békés Csabai Széchenyi István két tanítási nyelvű technikum közismert nevén a Közgé. A 100 év tudás, 100 év innováció című jubileumi műsornak a Békés Csabai Jókai Színház Vigadó terme adott otthont, különleges helyszínt biztosítva az ünneplésnek. Az intézmény története 1926-ban éppen ehhez az épülethez kötődött. Az első tanórákat a színházban tartották, mert az iskola eredetileg kijelölt épülete még nem állt rendelkezésre. A Közgé akkor Békés Csabai Községi Fiú Felsőkereskedelmi Iskolaként kezdte meg működését. Az elmúlt 100 évben többször változott a neve, profilja és fenntartója, a Békés Csabaiak azonban mindvégig megtartották saját elnevezésüket Közgé. A jubileumi rendezvényen a múlt meghatározó pillanatai, egykori diákok és pedagógusok emlékei, valamint az intézmény jelenlegi eredményei is megelevenedtek. Palánc György igazgató ünnepi beszédében kiemelte, hogy az iskola 100 éve nem csak szakmai tudást, hanem olyan értékeket is közvetít, mint a tisztesség, szavahihetőség és munkabecsület. Úgy fogalmazott, az intézményt nem elsősorban a falak, hanem az egymást követő tanár és diák generációk közössége tartja össze. Az iskola története során 13 igazgató vezette az intézményt, különböző korszakokban hozzájárulva a fejlődéshez. A két tanítási nyelvű képzés a 90-es évek második felében indult el, és mára az iskola egyik meghatározó területévé vált. A Közgé 2006-ban költözött jelenlegi korszerű épületébe, miközben oktatási kínálata és módszertana folyamatosan megújult. Jelenleg 779 diák tanul az intézményben, amely évek óta az ország élmezőnyében szereplő technikumok között található. A jubileumon olyan öreg diákokat is köszöntöttek, akik 66 évvel ezelőtt szereztek érettségi bizonyítványt. A 10 D-osztály egy 1926-ban játszódó előadással elevenítette fel az iskola indulásának korszakát, a műsort pedig a Rábai Táncegyüttes kamaracsoportjának visai táncai színesítették. A centenáriumi ünnepség egyszerre volt tisztelgés az elődök munkája előtt, és üzenet a jelenlegi diákoknak. A 100 év története azt mutatja, hogy az intézmény képes volt alkalmazkodni a változó világ kihívásaihoz, miközben alapvető értékeket megőrizte. A következő hetekben számos családi és civil szervezeteknek szóló programot szervez a Békés megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ. Emellett középiskolákba is ellátogatnak, ahol az iskolai közösségi szolgálatról, valamint a civil szervezetek működéséről, jelentőségéről tartanak tájékoztatót. Mindezt a civil központ szerdai Békés Csabai eseményén ismertették. Hercegné Számel Anna Mária, a civil központ irodavezetője elmondta, hogy a nyár folyamán a kapolcsi művészetek völgyében, szeptember elején pedig a Békés Csabai vármegye napon jelentek meg. Mindkét helyszínen az volt a cél, hogy minél több érdeklődővel találkozzanak, és minél többeket lássanak el információkkal a civil szervezetekkel kapcsolatban. Hozzátette, a következő időszakban is több programmal készülnek. Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat kapcsán kiemelte, hogy az a pályaválasztást is segítheti. Rendszeresen részt vesznek az osztályfőnöki órákon, ahol bemutatják a civil szervezetek működését, szerepét. Tapasztalataik szerint a fiatalok ugyan ismernek civil szervezeteket, de sokszor nem tudják, hogy valójában azok.

0: pizzeria étteremben. Az ünnepi program azonban már korábban elkezdődik, délután 5 órakor avatási előléptetési ünnepséget rendeznek az evangélikus nagytemplomban, majd a vendégek átvonulnak a vacsora helyszínére. A BÁ fővédnöke Tajti Márton Anita világbajnok Békés Csabai súlylökő a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke lesz. Védnöki feladatokat Szántó Tamás az Outpont alapítvány kuratóriumának elnöke látja el. Az este bőséges programot kínál, táncosok és gitárosok lépnek fel, a vacsora után pedig hajnalig tartó mulatság várja a résztvevőket, éjfélkor tombola sorsolást tartanak. A vacsorán minden fogáshoz más-más hozzáidő bort kínálnak térítésmentesen. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a jelentkezést, a határidő szeptember 18-a. A regisztráció a megadott online űrlap kitöltésével történik. Új közbeszerzési eljárásokat indítottak el Békés Csabán, amelyek eredményessége esetén több, jelenleg Földes utca kaphat szilárd burkolatot. A Békés Csabai útépítések megvalósítására 280 millió forint áll rendelkezésre, és a beruházás 5 utcát érint. Korábban már indítottak közbeszerzési eljárást az útépítésekre, ám azt közbeszerzésjogi okok miatt vissza kellett vonni, mert az eredetileg meghatározott teljesítési határidő a rendelkezésre álló idő alatt már nem volt tartható. A Városüzemeltetési Fejlesztési és Zöld Bizottság legutóbbi ülésén döntött arról, hogy haladéktalanul 2 újabb közbeszerzési eljárást kell kiírni. Opauszki Zoltán, a város tanácsnoka és a Jaminai önkormányzati képviselő a Facebook oldalán arról írt, hogy a beruházás 5 utcát érinthet, köztük a Rel Lajos utcát, amely Jaminai körzetében található. Hangsúlyozta, hogy az ott élők évek óta várják az aszfaltozást a Földes utcában, és az új eljárások kiírásával egy újabb lépést tettek a megvalósítás felé. Kiemelte, hogy a projekt nem csupán az aszfaltozásról szól, ahol szükséges, fejlesztik a közvilágítást, vízzel vezető rendszert és a kapcsolódó közműhálózatokat is. A beruházás eredményeként biztonságosabbá válhat a közlekedés, rendezettebbé a lakókörnyezet, és javulhat a levegő minősége is, mivel a Földes utcák szilárd burkolattal való ellátása csökkenti a szállópor mennyiségét. Békés Csaba megyei jogú város felhívást tett közzé, amelyben javaslatokat vár arra, akik részesüljenek a Békés Csaba sportjáért kitüntetés elismerésben. A díjból évente 2 kitüntetés adományozható, olyan aktív vagy nyugállományú magánszemélyek, illetve közösségek kaphatják meg, akik Békés Csabán a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekben hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek a testnevelés, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. A kitüntetés odaítélhető továbbá kiemelkedő hazai vagy nemzetközi sportteljesítmény vagy sportolói pályafutás elismeréseként, az ifjúság testedzésében és a diáksport szervezésében hosszú időn át végzett eredményes tevékenységért, kiemelkedő edzői vagy sportvezetői munkáért. Javaslatot tehetnek Békés Csaba város vezetői, önkormányzati képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, a közgyűlés sportügyekkel foglalkozó bizottságának külsős tagjai, a városban működő sportszervezetek és sportszövetségek, a városi oktatási, szakképzési és felsőoktatási intézmények vezetői, fenntartói, valamint az ágazathoz kapcsolódó munkahelyi kollektívák, nevelőtestületek, diák önkormányzatok és szülői munkaközösségek, továbbá a Békés Csabai székhelyel vagy telephelyel rendelkező civil szervezetek. Természetes személy jelölése esetén a javaslathoz csatolni kell a jelölt által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, amely letölthető a város honlapjáról. A javaslatokat szeptember 30-áig kell megküldeni a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sportosztályára.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészet oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
0: Sportrádió!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedves anya, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végigkíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget, de ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott, a családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása, és hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodtam, hogy miért kellett nekem ez a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsentette. És amikor az a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ez hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen, a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor az iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Rádió.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk. Nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Zeisel Endre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült Majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írása iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most mondom így, nem nagy képviségként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpálya, abban való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató,

0: hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szent Györgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, Az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitás is jelenti, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdés. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent Györgyi. Szent Györgyi fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
1: Tehát
0: és
1: a biológiai égés folyamatának biológiai égés a kutatását.
0: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
1: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Rádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezésének szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatta még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krébersberg Kunóval,
2: az oktatási miniszternek,
1: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépíthetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez? Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
2: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam olyan olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben
1: a
2: C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és a özvegye, ugye a második felesége, Mársa Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk a immunrendszer elősítés, látás, javítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatta életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-től 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezentúl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok fölolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy Minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt. Tehát olyan angol nyelven is csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokban jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett a lira világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintén.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Sportrádió.
1: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbon Egyetem díszdoktorává adta. 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Kléber-Zerr időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, a hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalt el, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadást kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert Putyin a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, sielni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és szóval jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
2: Zilahi Lajos.
1: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza, hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
0: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a déd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött.
1: Igen.
0: Családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitás, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet, való,
1: ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Rádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe, modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Stort Rádió. Én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
2: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt éldegélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagyis energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem, úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően. És aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába úgy, ahogy kell. És aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testtel is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész. Pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem. Hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: benned is benned volt, igen. Csak nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon a útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még jobban, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részt venni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakán áll keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bosszinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Bocsáss meg, mert hogy manapság, ugye nyilván akit boszorkának, boszorkáinak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak mondhatni így összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
3: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekbe jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekbe jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekbe jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokba jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
3: Azt a mindent.
2: És akkor hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációval, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
3: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
2: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken is, ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
3: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
2: Igen, útközben. Így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picit ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
3: Mi szerint?
2: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak. És ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot. Pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább, nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdeni eként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
3: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
2: így van.
3: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
2: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygónél, az a földanyának a gyermeke.

0: amikor azt mondod, hogy, én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem, úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész monoton, automata üzemmódban, mint nem egy robot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és, akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom. Az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol, önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit, folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valamit, valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy, észrevetted amúgy, hogy, te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
1: Szóval megtaláljátok egymást.
0: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy, bár van, aki képes rá, hogy, egyszerűen kimegy a kollektívba.
1: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges Igen. képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
0: Igen.
1: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
0: Vannak olyanok, akiknek van a, kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
1: ezzel is gyógyítani lehet?
0: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok és pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a boszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani. Tavaly kim voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon. Kim voltunk az Evernessen, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy, így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy, ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
2: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
3: Nehezebben állnak bele a bosziságukban?
2: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni. Mert hogy jó esetben szeretettel főzöl. De hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
3: A boszorkány fűszerekkel.
2: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
3: És mondtad, hogy ugye szeretettel főzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak. Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
2: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztul tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
3: Sőt, és még mondani sem kell, igaz,
2: így
3: a szemmelverés.
2: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumárság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyító nők, varázsló nők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak, például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekben, vagy az indiánoknál is, tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
3: Sámánok.
2: Sámánok, igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a boszit.
3: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
2: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának, ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni, most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életben úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá, de nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
3: Valóság.
2: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia, és visszatérve megint a földanyára, a földbolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
3: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
2: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
3: teljes
2: ilyen...
3: paradox állapot, igen,
2: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb, úgymond egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe is, hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: Startrádió.
1: Startrádió. Hogy valaki elfelejti a képességeit, illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
2: Olyan nincsen, aki, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele, illetve elnyomni lehet, bocsánat, elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha elkótya vetyélni ezeket az energiákat.
1: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz?
2: Úgy igen, róla. igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
1: Megijedtem
2: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is ne, és akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
1: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek? És azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igen ismerjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem, hogy különleges képesség, de milyen szempontból.
2: Igen. Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni, önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy az én anyu... Nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
1: Majd, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
2: Igen.
1: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
2: Így van.
1: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
2: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéka a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
1: Meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen. Hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni.
2: Igen.
1: De ahogy bennem ez így csapódott.
2: Ez így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkányégetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelme kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorrúbába, fekete ruhába, és
1: nem repkedtek seprűben, vagy seprűhátul.
2: Pedig milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnék. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóságba, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkbe, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
1: És nyertél, drága Böbe?
2: Igen.
1: Helyes. Nagyon
2: sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
1: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
2: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van, a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd, amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
1: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
2: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
1: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel!
2: Igen.
1: Minden jót kívánunk!
2: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
1: Fuss és pöt!
2: Igen! Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, Böbe!

0: Rádió.
1: Rózsabő Modernkori Bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 20 évre visszamenőleg indítanak vagyonosodási vizsgálatokat a politikusok és a hozzátartozóik ellen, jelentette be Magyar Péter. A törvényjavaslat értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz feltárni az ingatlanokat, cégbirodalmakat és eltitkolt vagyonelemeket a jelenlegi és az elmúlt 5 évben távozott politikusoknál. Az ellenőrzések során a NAV összeveti a vagyongyarapodást az adózott jövedelmekkel, és amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel, értesíti a nyomozó hatóságokat. A tisztaság és az átláthatóság érdekében a hatóság havonta nyilvánosságra hozza az ellenőrzések eredményeit. Az árésstopp mielőbbi megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mivel álláspontjuk szerint a szabályozásra már sem az infláció elleni küzdelemben, sem a hazai vállalkozások versenyképessége szempontjából nincs szükség. A kamara közleményében kiemelte, a kedvezőbb inflációs és piaci folyamatok miatt a kivezetés nem veszélyeztetni az árstabilitást, a halogatás viszont növeli az üzleti kockázatokat. A piaci torzulások leginkább a kisebb vidéki üzleteket sújtják, míg a természetes piaci viszonyok helyreállítása a fogyasztók és a termelők közös érdeke. Feljelentést tett a miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft. Részére nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A gyanú szerint a költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés is történhetett a kutatási feladatok kiszervezése és a fiktívnek tűnő elszámolások során. A szervezet igazolt kutatói kapacitás nélkül kapott forrást, a csatolt anyagok között pedig mesterséges intelligenciával generált iratok és közösségi médiás válogatások is szerepeltek. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Nekilendülünk a hét első munkanapjának. Hello, jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel beindítjuk a hétfőt, és természetesen próbáljuk jobbá tenni a reggeli készülődést.

0: Csodás hétfő reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, szeptember 21-e van, méghozzá hétfő. Jó reggelt kívánok ma a Mátéknak kifejezetten, hiszen ők a névnaposok. Rajtuk kívül a Mirellák, az Ifigéniák, az Ildikók, a Jónások, a Maurák és a Mírák is ma ünnepelnek.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy a Start Rádióval indítja ön is a napját. Szeptember 21-e van a Máté és a Mirellák névnapja, de gondoljunk egyébként a születésnaposokra is. Ők egy napon születtek Gróf Széchenyi István politikus író közlekedési miniszterrel, a legnagyobb magyarral. Ezen a napon született Sinkovics Imre Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze. De ezen a napon látta meg a világot Gróf Kisrédei, Rédei Klaudia Zsuzsanna magyar grófnő, II. Erzsébet brit királynő ükanyja.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió. Attól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: reggelt itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Nyúlfarknyival járunk 7 óra előtt. Ébredezzünk együtt, szép lassan készülődhetünk a munkahelyre, és persze meghallgathatjuk a híreket itt a Start Rádióban hamarosan.
1: Sok a szerep.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Két embert letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság a Volán buszügyként ismert korrupciós eljárásban. A döntés értelmében 30 napra rács mögé kerül Jelinek Dániel milliárdos üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. A központi nyomozó főügyészség bűnszövetségben elkövetett vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a férfiakat. A védők azonban fellebbeztek a nem jogerős végzés ellen. Összesen 28 adózó ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1%-át. A volt miniszterelnök által alapított felcsúti utánpótlás nevelésért alapítványnak, ami így 626 ezer forinthoz jutott. A civil szervezeteknek szánt összegekből a Partizán gyűjtötte a legtöbbet, több mint 576 millió forintot, míg az adózók idén összesen 21 milliárd forintot osztottak szét a közhasznú alapítványok között. 1 millió forintos pénzbírságot és megrovást kapott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár az Egészségügyi Tudományos Tanács Etikai Bizottságától. A döntés oka, hogy a politikus két esetben is megsértette az orvosetikai kódexet. Egyrészt lealacsonyítóan nyilatkozott a házi orvosokról egy podcastben, másrészt trágár kifejezéseket használva válaszolt egy gyermeke kórházi körülményei miatt panaszkodó apának. Takács koncepciós eljárásnak nevezte a határozatot és jelezte, hogy fellebbez ellene. Az idei év végén végleg megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram, vagyis az ANK, amelyen keresztül a hazai cégek jelenleg az ÁFA bevallások csak nem 99%-át nyújtják be, bár a NAV e-ÁFA rendszere és az automata M2M kapcsolat már 2024 óta elérhető, a vállalkozások alig élnek velük. A NAV adatai szerint idén havonta még mindig mintegy 460 ezer adózó használta a régi programot, miközben az új webes felületet kevesebb, mint 6500-an választották.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggelt kívánok, 7 óra is elmúlt már, csodaszép hétfő reggelt. Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Amíg otthon készülődik a család, mossa mindenki a fogát, teszi rendbe a kis dolgait, mi hozzuk a jó zenéket Csabán a Starton.
1: Sok

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz Z-kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a 2 literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
6: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Reggel is tart.
9: Music Latte.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Csodás reggelt kívánok a Start Rádióval, és persze jó ébredezést a hét legelső munkanapjára. Ma bizony szeptember 21-e hétfő van, a következő időszakban pedig egy picikét már hűvösebb lesz az időjárás. Nem lesz még tél? Nem lesz még fagy, nem lesz még hó, de ugye a nappali csúcsértékek már mérséklődnek mondjuk a hó első feléhez képest. De ez talán így a természetes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Felhő átalulások várhatók ma, általában több órás napsütéssel, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: A Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sok a szeretet. És még több.
1: Start Rádió. Start.

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, a Start Rádiót hallgatja. Szeptember 21-e van, a magyar dráma ünnepe, amelyet 1984 óta tartanak. Ezen a napon van a béke napja 1999 óta az ENSZ szervezésében. Szent Máté a könyvelők, az adószedők, a bankárok, a pénzügyőrök és a biztonsági emberek védőszentjének ünnepét tartjuk ma. És ezen a napon Ábrahám, kagán királyt római keresztényi keresztelték a Fisa folyónál 805-ben.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Hamarosan 8 óra lesz. Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot, és hogy a munkaidő előtti pár percben is a Start Rádió szól. A munkaidő utáni pár percben is érdemes lesz velem maradni, hiszen sok hasznos info és a rengeteg jó zene következik.
1: Sokat nem? Sokat nem.

0: Start Rádió.
1: 8 óra után járunk már, ez bizony a Start Rádió a mai reggel folyamán is, sok zenével és természetesen most még többel. Ebben az órában is aktuális információkkal, hasznos hírekkel, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük a mai reggelt is. Sometimes I

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
2: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
0: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, ez a Start Rádió. Érdemes ősszel a természetben sétálni. Az őszi lomb néző séta nem csupán gyönyörködtető látvány, hanem egy tudatos lelassulás is. A színes levelek, a hűvös levegő és a csend segítenek kiszakadni a rohanó hétköznapokból. Egy közeli park vagy egy árnyas utca is elegendő, hogy megérezzük az ősz nyugalmát.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Arról beszélgetünk, miért érdemes ősszel kimenni a természetbe és sétálni. A lombnéző séta csökkenti a stresszt, javítja a koncentrációt és serkenti a kreativitást. A színes levelek látványa aktiválja a test nyugalmi rendszerét, míg a friss levegő és a csend segít elcsendesíteni a gondolatokat. Már 20 perc séta is javítja a memóriát és a probléma megoldó képességünket.
2: Jó!

reggelt itt a Start Rádió. Hamarosan 9 óra lesz, úgyhogy már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Együtt rádiózhatunk majd holnap is. Én érkezem reggel 6 órától.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza indul, üdv a fedélzeten. A következő két óra jó zeneiről most már én gondoskodom, és hozom a délelőtt lendületét. Nem sokára ránézünk a mai érdekességekre is. Rádiózzunk együtt, szép napot kívánok!

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kapható.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex. Csapjon le a bomba jó árakra.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

Sok zene és még több a Start Rádión a napig lazaszól. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. 1883 eme napján mutatták be Madách Imre az Ember tragédiája című drámáját a Nemzeti Színházban. Innen ered a Magyar Dráma napja. 1846-ban pedig a Kisfaludy nevű első balatoni gőzhajó vízre bocsátása is megtörtént éppen a mai napon. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései, most pedig vissza a dalokhoz. Start

Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, az első óránk pedig lassan a végéhez ér. No, de ma se feledkezzünk el a névnaposainkról. A Mátéknak kívánunk nagyon boldog névnapot, és a Mirelláknak, egy héber, illetve egy latin-olasz eredetű névről van szó. Nagyon boldog névnapot nekik, én pedig a következő órában is itt vagyok önnel. Szép napot kívánok, és jó rádiózást! Sok.

0: sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Ebben az órában is hozom a jó zenéket, folytatódik a műsor, hozzuk a délelőtt lendületét, nem sokára az egészségünkre fókuszálunk, rádiózzunk együtt.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
1: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Ha sokáig ülünk irodában vagy tanulás közben, iktassunk be rövid szüneteket, álljunk fel, nyújtózzunk meg, mozogjunk egy kicsit. Ez segít megelőzni a rossz tartást, a hát és a nyakfájást. Emellett figyeljünk a szem fáradására is. Ha monitort használunk, rendszeresen pillancsunk messzire, hogy lazuljanak a szemlencseink. Fogyasszunk elegendő vizet, mert a hidratálás nem csak belülről, de a bőrünknek is sokat számít, különösen, hogyha mondjuk légkondicionált, vagy akár fűtött helyen vagyunk. Jó egészséget!
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több!

szürke taxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó.

Sok zene és még több a Start Rádión, a napi lazasszól, ennek a végéhez értünk most el. Köszönöm, hogy a délelőtt utolsó két óráját ma is együtt tölthettük. További szép napot kívánok, most búcsúzom, de holnap is találkozhatunk. Minden jót! Sok.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 21-e hétfő déli 12 óra van. Teltházas estét adott Pokornilia Békés Csabán, több mint 100 000 csemetét ültetnek a Life IP Hung Eric projektben. Halálos vasúti baleset történt Szabadkígyós és Békés Csaba között. Újabb mérföldkőnél a munkálatok, forgalom terelés lép életbe Békés Csabán a Lencsési úton. Már is mondom a részleteket. Különleges hangulatú estel várta a közönséget kedden a Csaba Gyöngye Kulturális Központban Pokornilia. A Jászai Mari díjas színésznő a Majdnem tökéletes boldogság receptje című egyszemélyes produkciójával lépett a színpadra, ám a program már jóval a hivatalos kezdés előtt elindult. A nézőket az Eulában stand-uppal, közös szelfikkel és egy interaktív játékkal hangolta össze a művész. A kiállított kellékek egy csillogó magas sarkú cipő, egy karácsonyi csúcs, dísz és egy tál makaron, mindegyike egyedi történetet és emléket hordozott. A közönség tagja papírláncokra írhatták fel saját érzéseiket, így a nézők személyes tapasztalatai is szívesen beépültek az előadás szövegébe. A hangversenyteremben folytatódó darab Bársony Krisztina karakterén keresztül mutatta be a színésznő valós életútját és belső küzdelmeit. A történet a mesékből ismert tökéletes boldogság keresésétől jutott el a rögösebb valóságig, a gyerekkori álmoktól a párkapcsolati nehézségeken át egészen a családi konfliktusokig. Az előadás egyik kulcsfontosságú fordulataként a főszereplő szembesült azzal a felismeréssel, hogy a megfelelési kényszer és a túlzott irányítás nem jelent igazi szeretetet. Különösen fájdalmas, de tanulságos fejezetet nyitott meg a fiával kapcsolatos nehézségek és a függőség kezelése, amely során meg kellett tanulni a határokat szabni. A történet mégis feloldozást hozott. A terápia, a megbocsátás és az önismeret révén mind a fiú, mind az édesanyja megtalálja a saját útját. Az est legfontosabb üzenete szerint nincs szükség tökéletességre ahhoz, hogy valaki otthon érezze magát saját életében. A boldogság receptje híradások szerint meglepően egyszerű, kevesebb kontroll, több önirónia, határozottabb korlátok, valamint annak elfogadás, hogy a saját mesénknek nem kell hibátlanoknak lennie. Újabb környezetvédelmi program indult Békés Csabán, a Life IP Hung Eric projekt keretében több mint 15 hektáron, mintegy 105 000 magnyi csemetét telepítenek város különböző pontjain. Az egyik fő helyszínen a Bátori utca környékén már megtörtént az erdősítés egyéves csemetékkel. Opauszki Zoltán környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok, Jaminai önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a lakosságtól több kérdés is érkezett arról, mikor válnak a fiatal növények látványos fákká. A szakember rámutatott, hogy az erdőtelepítés és folyamata eltér a parki faültetéstől, az első néhány év a csemeték megerősödéséről, a megfelelő gyökérzet kifejlesztéséről és a száraz időszakok átvészeléséről szól. 5-8 év múlva már fiatal, összefüggőbb növényzet látszódhat, míg 10-15 év múlva alakulhat ki a hétköznapi értelemben vett fiatal erdő, bár a fejlődés ütemét az időjárási és talajviszonyok is befolyásolják. A program hosszú távú célja Békés Csaba zöld felületeinek növelése, hiszen a fák mérséklik a port, javítják a mikroklímát, élhetőbbé teszik a várost. Opauszki Zoltán arra kérte a lakosokat, hogy közösen vigyázzanak a frissen telepített területre, ne tapossák le a csemetéket, ne hajtsanak közéjük járművel, ne hordjanak oda hulladékot, és kiemelten figyeljenek arra, hogy ne keletkezzen tűz. Mint fogalmazott, a faültetés bizalom a jövőben, amelynek eredményeként évtizedek múlva természetes jaminai erdő értékeit élvezhetik a helyiek. Tragikus baleset történt Békés vármegyében, egy tehervonat elgázolt egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. A rendőrséghez délben érkezett a bejelentés az esetről. Neményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense megerősítette az eseményt. A helyszíni szemle és az elsődleges adatok alapján idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség a haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. A baleset miatt a vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki. A helyszínen és ideje alatt Szabadkígyós és Békés Csaba között csak egy vágányon haladhattak a vonatok, és a Márminform tájékoztatása szerint a Békés Csaba Lőkösháza vonalon is késésekre kellett számítani.

0: Jelentős változásokra lehet számítani hétfőtől a Békéscsabai Lencsési úton a körgátnál zajló beruházások miatt. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a kivitelezés újabb mérföldkőhöz érkezett, és a munkálatok felgyorsítása érdekében ideiglenes forgalomterelést vezetnek be. A fejlesztések keretében épül az építőkútja, átalakítják a Lencsési úti csomópontot, emellett pedig a Nádas lecsapoló csatornánál is dolgoznak a szakemberek. A korlátozás elsősorban a gyalogosokat és a kerékpárosokat érinti. Az autósok számára továbbra is biztosított a kétirányú haladás. A lencsési lakótele felől érkező gyalogosok és kerékpárosok a Pipacs közi zebránál kelhetnek át a Kőműveskelemen sor felőli oldalra, majd az Ilosvai utcai zebránál térhetnek vissza a megszokott útvonalra. Visszafelé ugyanez fordítva érvényes. A terelt szakaszokon a kerékpárosoknak le kell szállniuk a két kerekükről, és gyalogosan kell közlekedniük. Az önkormányzat közlése szerint a csomópontban zajló munkák 3 héten keresztül október 12-ig tartanak. Sok száz érdeklődő részvételével kiváló hangulatban rendezte meg szombaton a születi felvonulást a Békési Kisgazdakör a Vármegye névadó településén. Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnöke úgy nyilatkozott, a rendezvény a várakozáson felül sikerült. Az Ázsia áruháztól induló csikósok vezette menetet, 5 hintó, 6 lovaskocsi, valamint egy traktor kísérte, és minden jármű teljesen megteltek a helyek. A program 6 megállóhelyén a Sebestyén Trió térzenéje mellett a Belencéres Néptánc Együttes és a Békési Hagyományőrző Népdalkör műsor szórakoztatta a közönséget, míg a programokat Hégely László díszpolgár és Dihen Ferenc kisbíróként hirdették ki. A megállókban a szervezők kalácssal, pogácsával, borral vendégelték meg a résztvevőket. A menet végén az Ázsia áruházhoz visszatérve a látogatók sült kolbászt fogyaszthattak, az Ártézi kútból pedig a hagyományokhoz híven ezúttal is bor folyt, amelyet Kálmán Tibor polgármester és Deákné Domonkos Julian a tanácsnok csapolt. A csőszök felügyeletével a szőlőlopás tradícióját is felelemlítették. A program pedig a Kisgazdakör székházában tartott születi vacsorával ért véget. Ismét a vizuális kultúra és a fotóművészet központjává vált Békéscsaba. A fotófesztivál keretében egy hónapon át több mint 1 tucat kiállítás és több 100 alkotás várja a látogatókat a város kulturális intézményeiben. A rendezvény sorozat különlegessége, hogy nem egyetlen helyszínre korlátozódik. A fesztivál idején szinte az egész város galériává alakul. Az érdeklődők a klasszikus fotóművészeti alkotások mellett kortárs, absztrakt és dokumentarista munkákkal, valamint fiatal tehetségek és nagy hagyományokkal rendelkező fotóklubok képeivel is találkozhatnak. A program sorozat célja, hogy közelebb vonzza a fotográfiát a mindennapokhoz, miközben összekapcsolja a múltat, a jelent, valamint a hivatásos és amatőr alkotók világát. A fesztivál egyik legjelentősebb és leginkább várt eseménye a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amelynek ezúttal is a békéscsabai Szent István tér ad helyet. A tárlaton megrázó emberi történetek, sorsok, sportesemények és korunk meghatározó társadalmi pillanatai elevenednek meg a fotókon. A kiállítás megnyitóját szeptember 22. kedden délután 5 órakor tartják. A tárlatot Varga Tamás alpolgármester nyitja meg, a kiállítást pedig Bánkuti András kurátor mutatja be a közönségnek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Ez a Spolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul a kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszotok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingici Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A legelső kérésünk az így szól, sziasztok! A barátomat Mátét szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy a munka után siessen haza, mert várja őt a meglepetés. Köszi, Zsófi!

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
1: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Sport Rádió sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink. Kérjék kedvenceiket a rádió weboldalán. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Anita vagyok, és a kollégáknak szeretnék küldeni egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Köszi.

0: még több.
1: Stolt rádiósok zenei is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok, a páromnak kérek egy dalt, csak úgy minden különösebb apropó nélkül. Köszi, Eszter!

0: Ez a Stolt Rádió Show zene is még több. És ma szeptember 21-e, hétfő van, ne felejtsék el felköszönteni Máté és Mirella nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Faith Hill, amerikai country énekes, de ma ünnepel Stephen King, amerikai író, az úgynevezett popkultúra első számú írójaként szokták emlegetni. Ma ünnepel Szirtesági Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész, Kis Endre, a Hooligans együttes dobosa, és szintén ma ünnepel Jason Derulo, amerikai énekes is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: dal.
1: Ez a Stolt Rádió sok zene, és még többen, pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Szeles marad az időm, élénk erős helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly, felős idő várható, elszóltan futó záporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Holnap korra reggelre 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
2: Sokat!

0: Ez a Stolt Rádió sok zene és még több. És ma szeptember 21-e hétfő van, ma van a Magyar Dráma napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma napját, Madách Imre az Ember tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozása. De ma van a békenapja is, az ENSZ békenapja nem csak a nemzetek közti békére hívja fel a figyelmet, hanem az erőszakmentes otthonok, közösségek és iskolák is előtérbe kerülnek. Illetve ma van Szent Máté, a könyvelők, az adószedők, a bankárok, a pénzügyőrök és a biztonsági emberek védőszentjének az ünnepe is. És hogy néhány zenei érdekességet is említsek, például 35 évvel ezelőtt ezen a napon a Status Quo zenekar 14 órán belül 4 brit arénában adott koncertet, ezzel bekerültek a Guinness rekordok könyvébe, és 37 évvel ezelőtt ezen a napon feloszlott a Bengals együttes, melynek az Eternal Flame című dala listavezető volt.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Volt rádiós zene is még több, benne pedig ideje köszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. Az élet nem arról szól, hogy megtaláljuk önmagunkat, az élet arról szól, hogy megteremtsük önmagunkat. További szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a szere, és még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Mutatom, hogy mivel indul ez az óra. Jön a Genesis, a Pet Shop Boys, aztán Jimmy Somerville. 3 olyan név, amelyhez egészen különböző hangulatok társulnak, mégis nagyon jól megférnek egymás mellett. A Genesis kezdő dalához, a Land of Confusionhez ráadásul egy igazán emlékezetes videóklip is tartozik. A zenekar tagjai helyett groteszk, karikatúra-szerű bábfigurák is feltűnnek benne. Phil Collins pedig egy egészen sajátos világba csöppen. A látvány nem véletlen, a dal komoly politikai mondani valóját egy jó adag iróniával tették még emlékezetesebbé. Aztán később jön a Pet Shop Boys és a So Hard, aztán pedig Jimmy Somerville a Hurt So Good dal. Szóval 3 különböző karakter, és már is van miből válogatni. Indítsuk az órát, jöjjön a Genesis és a Land of Confusion.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
6: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
4: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
0: Reklámot hallott.

98.4-en, szeptember 21-e van, a mai napon a Máték és a Mirellák ünneplik névnapjukat. A Mátia Héber Mátyánáv név rövidített Mátai formájának görög alakjából származik, jelentése Isten ajándéka. A Mirella név, a Mira név olasz becéző továbbképzése, a Mira egyébként latin eredetű és jelentése csodálatos, és egyúttal a Mirabella beceneve is. Kedves Máték és kedves Mirellák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az idei év végén végleg megszűnik az általános nyomtatványkitöltő keretprogram, vagyis az ANK, amelyen keresztül a hazai cégek jelenleg az ÁFA bevallások csak nem 99%-át nyújtják be, bár a NAV e-ÁFA rendszere és az automata M2M kapcsolat már 2024 óta elérhető, a vállalkozások alig élnek velük. A NAV adatai szerint idén havonta még mindig mintegy 460 ezer adózó használta a régi programot, miközben az új webes felületet kevesebb, mint 6500-an választották. Részletes szakmai tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó és Vámhivatal a tűzifa 5%-os kedvezményes adókulcsának alkalmazásáról. A csökkentett áfa a különféle tűzifák mellett a fűtési célú pelletre és briketre is érvényes, a pontos vámtarifa számok alapján.

0: magyar család számára teszi olcsóbbá és elérhetőbbé a téli tüzelőt. Közvetlenül a külügyminiszternek írt baráti levélben kérte diplomata útlevelét Dzsudzsák Balázs 2019-ben, az ügyintézés pedig már másnap elindult. A külügyminisztérium államtitkára elmondta, a jövőben kizárólag érdem és feladat alapján adnak majd ilyen okmányt. A 109-es válogatott jelenleg a debreceni VSC-ben futballozó játékos diplomata útlevelének létezésére a koronavírus járvány idején derült fény. A nyíregyházi nevelésű labdarúgó pontos küldetésének tartalma azonban máig nem ismert. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Kósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán vagyok, sziasztok! Nézzük, hogy mi érkezik ebben az órában a Startra. Sandra nyitja az órát az Everlasting Love-val, utána jön Sting a Mad About You-val, később pedig Todd Terry hozza a Something Going On-t. 3 dal, 3 különböző hangulat, de szépen összeállnak majd az órában. Az Everlasting Love különlegessége, hogy nem Sandra eredeti dala, szerzeményt már a 60-as években is felvették, és azóta rengeteg előadó feldolgozta. Sandra változata pedig a 80-as évek végén új, modernebb köntöst adott neki, és így egy újabb generáció is megismerhette. Aztán jön Sting egy kicsit visszafogottabb hangulattal, később pedig Todd Terry hozza a táncosabb vonalat. Szóval maradjatok a Starttal, mert ebben az órában is lesz egy-két kellemes zenei kanyar, és akkor kezdjük, már is szól a Starttal Sandrától, az Everlasting Love.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kapható.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Ez tart a 98.4-en. Holnap szeles marad az idő, élénk erősenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható egyébként, elszórtan futózáporok, néha zivatarok is előfordulhatnak. Hajnalban 9, míg holnap délután már csak 18 fokot mérhetünk.

0: Sportrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, itt emiatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A legkritikusabb betegekhez még gyorsabban, 15 percen belül ki kell érkeznie a mentőknek, az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója szerint. Konstantinovics Miklós a szervezetnél vezetőváltásokat, az oktatás és a mentés irányítás átalakítását, valamint általános szemléletváltást ígért. A szakember kiemelte, hogy a házi orvosi ügyeleti rendszer működtetésében egységes koncepcióra és szorosabb párbeszédre van szükség. A 15 éves mentősi tapasztalattal rendelkező új vezető 5 évre kapott megbízást az intézmény élén. Majdnem 1,3 milliárd forintot költöttek bútorokra a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi dísztéri épületében. Kiderült, hogy a korábban tagadott szivarszoba berendezése 24,3 millió, a vele szemben lévő bárpult pedig 38,5 millió forintba került. A bútorok mellett az egyéb belső építészeti munkák és anyagok további 2,5 milliárd forintot vittek el, amelyből az ajtók beszerelésére több mint 800 millió forintot fordítottak. A 2027-es költségvetésben dönt a kormány a nyugdíjasok szép kártyájáról, közölte Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök elmondta, hogy két lépésben jelentős béremelést terveznek a szociális ágazatban, emellett a családi pótlék emelésén, adócsökkentésen és az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklésén dolgoznak. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy bár az infláció 1,8%-ra csökkent, a költségvetési hiányt a fenntarthatóság érdekében továbbra is csökkenteni kell. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Pósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perc. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán vagyok. Bruce Hornsby nyitja ezt az órát a That's Just the Way It Is-zel, aztán Eric Clapton következik a My Father Eyes-zal, később pedig Alanis Morissette érkezik a Reason I Drink-el. A Bruce Hornsby dalhoz egy érdekesség, a That's Just the Way It Is egy társadalmi problémáról szól, és a szövegben szereplő történet egy régi amerikai polgárjogi tüntetés hangulatát idézi, ami igazán érdekes, hogy a dal zeneileg szinte könnyednek tűnik, miközben a mondani valója jóval komolyabb, talán éppen ettől üt akkorát. Később jön Eric Clapton egy sokkal személyesebb hangulatú dallal, aztán pedig Alanis Morissette, szóval most is szépen várjuk a hangulatokat a Starton. Kezdjük is Bruce Hornsby-jal, itt a That's Just the Way It Is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
0: Padlószőnyegek már 2590 forinttól. Laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene.
6: Sportrádió.
0: És még több.

Ez a start a 98.4-en. A lehűlés mérsékelt a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas, főleg itt a Tiszántúlon. A következő napokban a pollenterhelés közepes, magas szinten való stagnálása várható, de helyenként, így elsősorban itt a Tiszántúlon még erős tüneteket okozó nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Ma egyébként hidegfront van, úgyhogy a hidegfronti tünetekkel kell számolni. Hajnalban pára köd képződhet, ez nehezítheti a közlekedést. Jó utat!

0: Yahoo! Stadtrádió. Közlekedési információ.
1: Kevermesen a Batonyai úton közművet építenek, emiatt útszűkületre kell számítani. Szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál. Jó utat a közlekedőknek!

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Arecki Zoltán vagyok, indul egy újabb óra, a Michael Jacksonnal kezdünk, és a Billie Jean-nál, utána a Baby D következik a Let Me Be Your Fantasy-vel, később pedig az All Saints hallható a Black Coffee-val. A Billie Jean mögött van egy érdekes történet, a dal címét Michael Jackson egy valós történetből ihlette. Több nő is azt állította róla, hogy ő a gyereke apja. Jackson egyik ilyen levelezése annyira megviselte, hogy az élményből végül megszületett a dal ötlete. A Billie Jean tehát nem egy romantikus történet, hanem egy megszállott rajongás és egy kellemetlen helyzet zenei feldolgozása. A Jacko dal után jön egy kis 90-es évekbeli klubhangulat, Baby D-vel, később pedig az All Saints a Black Coffee-val. Szépen vágjuk a ritmust, ahogy a Starton, ezt így szeretjük. Kezdjük Jackoval, már is szól a Billie Jean!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internet szolgáltatás. Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
5: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 95 éve született Larry Hagman, amerikai színész, ő volt Jockey Ewing a Dallasból. 98 éve született Sinkovics Imre, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze. 1989-ben felosztotta mai napon a Bangles együttes, melynek az Eaten a Flame című dala sokáig listavezető volt, és 1972-ben született, vagyis mai napon 54 éve Liam Gallagher, az Oasis együttes énekese.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a letelepedési kötvények ügyébe a Transparency International feljelentése alapján. A korrupció ellenes szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. A 2012 és 17 között működő programban közel 20 ezer külföldi állampolgár kapott letelepedési engedélyt, miközben a civil szervezet számításai szerint a lebonyolító offshore cégek mintegy 60 milliárd forintos nyereséget könyvelhettek el. Drasztikusan mintegy 95%-kal csökkentek az állami hirdetési költések a választásokat követő három hónapban. A reklámköltési adatok alapján még az év első három hónapjában havonta átlagosan 25,9 milliárd forintot költöttek állami hirdetésekre, addig júliusra ez az összeg mindössze 750 millió forintra esett vissza. A források megvonása mellett a magánhirdetők körében is komoly átrendeződés indult meg, amelynek a korábbi tapasztalatokkal ellentétben már nem a kormánypárti médiumok a nyertesei. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Pósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik. Emelkedhet a magyar borok ára az idei kedvezőtlen szüreti kilátások és a kisebb terméshozam miatt. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a szőlőkben a csapadékhiány, a vadkárok és az aranyszínű sárgaság nevű betegség okozott komoly nehézségeket a gazdáknak. A rendkívüli időjárás miatt a szüret 2-3 héttel korábban indult, és bár a szőlő minősége kiváló, a várható terméskiesés miatt drágulásra számíthatnak a vásárlók.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nevet, sokat nevet. És még több.
3: És még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
5: Műsorunk e heti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sok a szeret.

0: Start Rádió.
1: Hölgyes Elek a vendégünk, üdvözöllek a stúdióba, szia!
2: Hellóka, sziasztok!
1: Rendkívül multifunkciós ember vagy, azt azért áruljuk el. Dobolsz, dobot oktatsz, rendezvényeket szervezel, gasztronómiával is foglalkozol, de menjünk szépen sorjában. Kezdjük először ezt a zenés vonalat, mert gondolom az volt először így az életedben. Mikor érintett meg a zene szeretete? Menjünk vissza teljesen a gyermekkorba.
2: Hát igen, vissza kell menni a gyermekkorba, mert a középiskolába érintett meg a úgymond zene szeretete. Bár amikor édesapám dobos volt, és ráadásul egy olyan híresebb zenekarba, a Leru and the Strangers-be, akik a Ki mit tudon, ha jól emlékszem, a harmadik helyet szerezték meg annak idején, még a 69-es, Ki mit tud, nem akarok nagyon hülyeséget mondani, a 69-be talán, és hát onnan jött a dob szeretete, bár se édesapám, se anyukám nem szerette volna, hogy dobolással foglalkozzak, bármint főállásban, ezért nagyon nem is támogatták azt, hogy én most doboljak.
1: Hát meg gondolom így a hanghatások miatt sem támogatták ezt, vagy nem?
2: Hát, igazából édesanyám már ismert, hogy milyen a dob, tehát nagy valószínűsége igen, de édesapám meg szerette volna titokba nyilván, és hát én meg titokba szereztem egy dobot, és hát ezt anyukám nem nagyon, és hát anyukám nem nagyon örült neki, viszont édesapám meg sokkal jobban, de csak akkor kezdődött az én úgymond dobos karrierem az amatőr világban. Teljesen autodidakta módon csináltam a történetet, ráadásul úgy, hogy édesapám alapokat megmutatta, de teljesen más irányba indultam el, mert még az elején nem nagyon stimmeltek azok a stílusok, amit ő szeretett, meg amit én szerettem, és más irányba mentem el. Nyilván akkor még nem volt se YouTube, se egyéb más ilyen internetes platform, ahol lehetett nézni, azért nagyon-nagyon sokat jártam koncertekre, illetve nagyon-nagyon sok zenét hallgattam, és hát abból próbáltam meg összeszedni, hogy milyen dob témák is vannak.
1: Jól sejtem, hogyha arra gondolok, hogy te inkább az ilyen keményebb, metálosabb vonalat kedvelted, vagy
2: hát igen. Mondjuk azt, hogy a keményebb metálos, már annyira nem, de a keményebb rockzenét igen mindenféleképpen.
1: Mikor volt az az első pont, amikor azt mondtad, hogy én dobos vagyok? Tehát amikor nem mint tanuló tekintettél magadra, hanem kimertél állni emberek elé, és akkor azt mondtad, hogy na, én vagyok a dobos, kiállok elétek, tehát mikor volt ez a pont?
2: Az, hogy én vagyok a dobos, az a pont, azt szerintem még a mai napig nem történt meg.
1: Ellenben ugye Dévényi Tibi bácsi valaki ugye konkrétan ki is adott egy ilyen dalt, hogy én a lemezlovas. Na jó, ezt zárójel bezárva, igen.
2: De igazából az első, amikor úgy éreztem, hogy ezt meg kell próbálni és csinálni kell, ez a középiskolás szecska bárunk volt, ahol is a zenekarral felléptünk, ott voltam ugyebár ebbe a zenekarba dobos, és ha jól emlékszem, a Nirvana Smells Like Teen Spirit című szám volt, életem első olyan száma, amit színpadon emberek előtt adtam elő.
1: Oké, az mondjuk nem egyszerű, tehát azért ezt valljuk be, tök egyszerűnek tűnik egyébként maga a dal, de amúgy nem.
2: Hát nem is úgy szóltak ezeim között, ahogy az eredeti, de én úgy éreztem, hogy hú, ez nagyon-nagyon jó volt.
1: Volt siker először, vagy még azért érezted, hogy nem az igazi?
2: Megmondom őszintén, nem volt olyan érzetem eddig egyetlen fellépésen se, hogy ez nem volt az igazi. Majdnem minden fellépésen azt tudom mondani, hogy az teljesen úgy történt, ahogy én szerettem volna. Jó, nyilván vannak olyan bakik, meg olyan dolgok, amik előre nem láthatóak. Főleg az élőzen az erről szól, hogy van mondjuk egy dobverő elejtés, vagy netalántán egy refrén megduplázása, vagy triplázása.
1: Vagy mondjuk vagy olyan állapotban van az énekes például, tehát
2: igen,
1: is találkoztunk már.
2: Igen, vagy volt olyan is, hogy mondjuk én egy táborba jöttem, táborosztottam gyerekeket, nagyon-nagyon-nagyon fáradt voltam, és effektíve szám közben elaludtam, és a basszusgitáros a basszusgitárjába vágott nyakon, hogy akkor lehetne felkelni.
1: Hogy ez mégse akusztik koncert, hanem igen, igen. Szükség van dobra is. Oké, nagyon előre szaladtunk.
0: Start Rádió.

0: még több. Start Rádió. Start Rádió.
1: Megvolt akkor az első dobos fellépés, nem volt soha benned az, hogy kicsit úgy másik hangszer felé is kéne nyitni, vagy Szikla Szilárdan maradtál mindig a dob mellett? De hát voltak kikacsintások, ilyesmi?
2: Nem, igazából nem, más hangszer felé nem. Nyilván alapból megtanulja az ember a zongorát, akkor a kezébe fog egy gitárt. Én is a mai nap már le tudok fogni legalább 3 akkordot, körülbelül olyan 2 percen keresztül, tehát ilyeneket tudok csinálni, de nem, amúgy más hangszer annyira nem vonzott.
1: Suli után merre indultál el?
2: Hát igazából az én végzettségem az programozó. Tehát én elindultam főiskolára, bár a diplomám nincsen meg, mert akkor jött be ez a divat, hogy a diplomához kell nyelvvizsga. Én nekem nem volt nyelvvizsgám, meg úgy is éreztem, hogy nem fog sikerülni, ezért az utolsó fél évet már nem abszolváltam a főiskolán. Viszont programozóként végeztem, vagy nagyon-nagyon sokáig rendszergarázdaként, ahogy így szoktam mondani, több intézményben Gyulán dolgoztam, külsős vállalkozóként, és akkor egyszer csak beszippattott a művelődési ház. Kerestek, szerettek volna rendszergazdát is, illetve szerettek volna egy ilyen ifjúsági szervezőt, aki könnyű zenei koncerteket szervez, és akkor pont kapóra jött, hogy nekem amúgy is van zenekarom, hogy nagyjából benne voltam a zenei életbe, illetve hát informatikában is azért ott voltam, és ezért engem választottak és felvettek.
1: És akkor gyakorlatilag ez mióta van? 200-300 éve? Tehát ez nagyon régóta van.
2: Hát és azóta, több, az 700 év, de úgy
1: és azóta te gyakorlatilag ott vagy a Gyulai Művelődési Házban?
2: Igen. Egy év skippelés volt, de tényleg az egy kereken 365 nap volt. Bepróbálkoztam más világba, a szerelem elvitt másik városba, de utána vissza.
1: Visszahozott, igen.
2: Visszadobott.
1: Visszadobott, ó, micsoda áthallás. És hogyha már megemlítetted a dobot, te oktatod is, ez hogy jött? Hogy na, át akarod adni másoknak is, fiataloknak is, akár idősebbeknek is, gondolom, a tudást, ez hogy jött?
2: A következő, azért letisztázom, tehát egy éve már nem oktatom. Erről is majd akkor egy-két szót majd ejtek, hogy miért nem.
1: Nyugodtan.
2: Onnan indult ez az oktatás, hogy egy nagyon jó ismerősömnek tehát most már nagyon jó ismerősöm, akkor még nem ismertem, annak az édesanyja felhívott, hogy ő szeretné, hogyha a fiát megtanítanám dobolni. Hát mondtam, hogy nem igazából van rá időm, nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni. De végül is annyira erőltett, hogy jóval próbáljuk ki. Kipróbáltuk, és valahogy úgy közben jöttek a tanítványok, és hát ez volt szerintem 10 jó pár évvel ezelőtt. Azóta már az első tanítvány már családapa igazából.
1: Azt hittem nagypapa.
2: Sőt, hát lehet a nagypapa.
1: Igen.
2: Illetve a legtöbb tanítványom már effektíve zenekarokba játszik, viszont azért azt tudni kell, hogy rengeteg időt veszel az életből ez, és mivel, hogy az én munkahelyem se egy olyan, ami arról szólna, hogy reggel 8-kor bemegyek, az délután 4-kor hazamegyek.
1: Persze, tehát nem egy sorompó nyitogatás, meg semmi ilyesmi, hát és nem. Most nem őket akarjuk ledegradálni, hanem nem egy nyugis meló.
2: Hát nem igazából. Nem beszélve arról, hogy egész héten munkaidőben azon dolgozunk, hogy utána a szabadidőnkben a programok elinduljanak, és ugye azokat is le kell bonyolítani. Így majdnem azt mondhatom, hogy hétfőtől vasárnapig van munka, és hát ebbe a 24 órában sajnos már nem fér bele a doboktatás, és egy körbe egy éve már nem tanítom, vagy tanítok diákokat. Bár hogyha valaki majd el tudja intézni, hogy a 24 órából 32 legyen, akkor ismételten fogok.
1: Igen, jelentkeznék én is erre, hogy aki tud, valamit szóljon. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Szeptember 21-e, hétfő van. A gyümölcséréssel együtt a nyár végén beköszöntött a párlatfőzés időszaka is. Sokan maguknak főzik a párlatot, amihez a szaktudáson túl elengedhetetlen a szabályok ismerete is. A további részletekkel kapcsolatban Bárdos Diana, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés Vármegyei Adó és Vámigazgatósága sajtóreferense tájékoztatott a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az elmúlt időszak programjairól egy sajtótájékoztató keretében számolt be a közelmúltban, emellett az őszi időszak programjait ugyancsak ismertették. Hercegné Számel Anna Mária, a központ iroda vezetője megosztotta, mozgalmas nyári időszakot tudhatnak maguk mögött. Bálint Barnabás és Janik Zoltán közös fotókiállításával vette kezdetét idén a Békés Csabai Fotófesztivál a Békés Megyei Könyvtárban. A megnyitó ünnepség után egy beszélgetést követően a vendégeknek is lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a fotósoknak. A rendezvényen szó esett többek között arról is, hogy mennyire volt fontos szerepük a fotókhoz választott helyszíneknek. Egy igen fontos látogatót, a Magyar Judo Szövetség új elnökét fogadhatták a Békés Megyei Kanó Judo Sport Egyesület tagjai Békés Csabán. A látogatás során számos témáról beszélgettek, többek között az új akadémia jövőjéről is. A részletekkel kapcsolatban Gyáni Jánost, az egyesület elnökét és edzőjét kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Sokat
0: nem?
1: Sokat. És még több.
0: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A gyümölcséréssel együtt a nyár végén beköszöntött a párlatfőzés időszaka is. Sokan maguknak főzik a párlatot, amihez a szaktudáson túl elengedhetetlen a szabályok ismerete is. A további részletekkel kapcsolatban Bárdos Diana, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés Vármegyei Adó és Vámigazgatósága sajtóreferense tájékoztatott a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Mai témánk, indul a párlatfőzés szezonja, ezekre a szabályokra érdemes odafigyelni.
4: A gyümölcsök érésével megkezdődik a párlatfőzés időszaka is. Sokan saját maguk készítik el a párlatot, ehhez azonban nem csak a megfelelő szaktudásra, hanem a szabályok ismeretére is szükség van. A Nemzeti Adó és Vámhivatal összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat. Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki betöltötte a 18. életévét, gyümölcsöt termeszt és a saját gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készít párlatot. A jövedéki jogszabályok szerint egy háztartás egy adott évben vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként készíthet, vagy készítethet párlatot, tehát nem lehet ugyanazon évben, főzdében főzetni és otthon is főzni. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő, jövedéki adómentesen. Az éves kedvezményes mennyiséget háztartásonként számítandó, vagyis hiába él egy háztartásban több magánfőző, nem lehet összeadni a kedvezményes mennyiséget. A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját tulajdonú vagy társtulajdonban lévő desztilláló berendezéssel készíthető. Megszerzéskor azt a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adatváltozását is 15 napon belül jelezni kell. A desztilláló berendezés birtoklásához nem szükséges jövedéki típusú engedély, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni. A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a NAV-hoz. Ezek papír alapon és elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás használatával is benyújthatók. A párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV J37 jelű kérelem a jövedéki törvény szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére űrlapon kell bejelenteni. A párlat előállításának megkezdése előtt a NAV J49 jelű bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról nyomtatványon kell bejelenteni a főzés szándékát a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzött párlat származási igazolást állít ki, amely igazolja az elkészült párlat jogszerű eredetét. Ha több párlatot állított elő, mint amit bejelentettek, de annak mennyisége nem haladja meg a 86 litert, akkor a különbözetről a tárgy év végéig tájékoztatni kell a NAV-ot, a NAV J49 jelű nyomtatványon. Az évente előállítható 86 liter párlat mennyiség túllépését pedig a NAV J42 jelű egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok nyomtatványon kell bejelenteni. A többletmennyiséget a NAV-val egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Fontos tudni, hogy a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai és vendégei által fogyasztható, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az elmúlt időszak programjairól egy sajtótájékoztató keretében számolt be a közelmúltban, emellett az őszi időszak programjait ugyancsak ismertették. Hercegné Számel Anna Mária, a központ iroda vezetője megosztotta, mozgalmas nyári időszakot tudhatnak maguk mögött.
2: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtó megjelent képviselőjét, és köszönjük szépen, hogy hírt adtok majd a programjainkról. Szeretnénk beszámolni civil központként az eltelt időszak eseményeiről, hol voltunk, mit csináltunk, hány emberrel találkoztunk, milyen programokon vettünk részt, illetve még két meghívottunk van, akik be fognak számolni arról, hogy ők mit csinálnak, és miről tudnak felvilágosítást is nyújtani. Ami a legfontosabb, a nyári programjaink közül azért 2026. július 23-a és augusztus 2-a között Kaporcson voltunk a Művészetek Völgyében. Nagyon sok érdeklődő vett részt a programon, annak ellenére, hogy szinte hőkutát kaptunk, tehát nagyon-nagyon meleg volt, 2500 találkozásunk volt. 10 napos volt ez a program, 3000 reprezentációs szóróanyagot posztottunk ki, és még a Civil Pixel fotópályázatot is megrendeztünk, ahol 13 díjazott szerepel, itt a hírlevelünkben benne is van egy kimondottan művészi minőségű, nagyon érdekes képet kaptunk az első díjazottól. Ő azt mutatta meg, hogy a Kapolcs és a civil központok hogy szerepelnek rajta egy képen. Nagyon-nagyon jól oldotta meg, a többiek is nagyon eredményesek voltak. Itt ugye az volt a lényeg, hogy minél több emberrel találkozunk, minél több civillel találkozunk, akár olyan emberekkel, akik már valamilyen civil egyesülethez, alapítványhoz tartoznak, vagy akár előtt állnak és szeretnének alapítani egy ilyet, vagy egyáltalán nem ismertek még ilyet, akkor volt a legkevesebb, de megmutassuk nekik, hogy milyen színes a civil élet az egész országban, hiszen a civil központok hálózata mutatkozott be. Nem csak mi voltunk ott, hanem 12 civil központ is a segítségünkre volt. Ami nemrég volt, ez a szeptember 5-i Vármegye nap. A főtéren kialakított civil zónába 500 látogatóval találkoztunk. Itt is nagyon sok reprezentációs szóróanyagot tudtunk kiosztani. Van egy nagyon jó játékunk, ami egy szerencsekerék, hívogató, meg kell pörgetni, és ott amilyen színre a szerencsekerék megáll, a kis irányítója, ott olyan kártyát kell húzni, és ott egy kérdésre kell válaszolni. El szoktam mondani, hogy ha nem tudják a kérdést, majd elmondjuk, és akkor fogják már onnantól tudni, mert hogy ez egy edukációs folyamat. Itt ez a lényeg, hogy tudjanak róla, ha nem tudják, akkor megismerjék, tehát hogy kapjanak információt, itt leginkább a megyében lévő civil szervezetekről. A civil szervezetek 10 civil szervezetnek tudtunk helyet biztosítani, többen is jelentkeztek volna, de a helyszűke miatt nem tudtunk több sátrat felállítani. Az Egyensúly Aja Egyesületen kívül és a Békés Vármegyei Civil Központon kívül a Frankótanya Haluska Szlovák Gasztronómia Hagyományőrző Egyesület is részt vett, az Edison Klub, a Ficsak Békés Csaba Alapítványa, a Bék Bárhesz Egyesület, Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete, a Kolbász Klub Egyesület és a Gerlai Benken Társaság Egyesülete mutatkozott be, szintén edukációs céllal elmondták, miért vannak ők, mit csinálnak, és nagyon sok úgy hallott, hogy támogatót is szereztek, illetve olyat is, akik szeretnének elmenni majd a programjukra, mert hogy arról is tudtak beszélni. Ami előttünk áll, azok a következő programok. Most nagyon sokat fogok felsorolni, összesen 7 programunk lesz még december 30. Az első a Szent Mihály napi forgatag, emeljük gyereket magasba és szenvedélyemmentes nap. Ez egy ilyen 3-as program. Szeptember 20-án, 26-án lesz itt az udvarunkon. Nagyon különleges lesz, van egy nagyon jó kis szóróanyagunk, majd azt is meg fogjuk mutatni. A gyerekeknek is kedvezünk, hiszen itt lesz azért az emeljük a gyerekeket magasba, az éves nagy emelés, ami ugye arról szól, hogy a kívánt és tervezett gyermekek szülessenek meg, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalomnak ez az a legfőbb célja, és ezért egy minden évben ugyanazon a napon az országban és ugyanabban az órában, konkrétan 26-án 11 órakor lesz az, hogy felemeljük a gyerekeket, és ezzel is támogassuk azokat, akik még gyermekvállalás előtt állnak, illetve akik gyermekeket nevelnek, azokat is erősítsük meg abban, hogy nagyon szép és nemes hivatást is választottak. Zenés program lesz, kézműves foglalkozás lesz, ebéd is lesz, nagyon sok bűvész is lesz. Miért szeretem az X-et? Ez már egy közel négy alkalomra visszamenőleg, négy éven keresztül folyó eszépályázat. Itt a pályázat célja a fiatalok megszólítása, gondolataik, véleményük megjelenítése volt, hogy miért szeretik az X-et, az iskolai közösségi szolgálatot. Ezt el szoktam mondani, mikor civil órát is tartunk, 30-at tartunk, tehát 30-szor 2 órát, 30 osztályfőnöki órát, amit veszünk át, amely civil órával alakítunk, és ott is el szoktuk mondani, hogy volt olyan fiatal, aki azt írta le, hogy utálta az egészet, utálta a kormányt, utálta az egész rendszert, hogy miért kell neki 50 órát iskolai közösségi szolgálatra, ami nem is önkéntes, mert hogy kötelező elmennie, és majd a 72. órán írta meg nekünk ezt az eszély pályázatot, ahol leírta, hogy ő már teljesen más pályára is fog menni, mert hogy a mozgáskorlátozott egyesületnél vállalt önkéntes munkát, és rájött arra, hogy neki ez a cél, ő ezt szeretné csinálni. Tehát, hogy egy pályaorientációt is tud nyújtani. Itt is már beérkeztek a pályaművek, mostannak elbírálás alatt ezt a pályaválasztási vásáron fogjuk a díjazottaknak átnyújtani az oklevelet és a díjakat, amely október 7-én és 8-án lesz. Itt egy civil falut alakítottunk ki, ahol a civil központon kívül a Velem lehet beszélni, a Magyar Tartalékosok Szövetsége, a Zöld 14, a Miértünk, a Vakok és Gyengénlátók és a Játszótér Alapítvány fog szintén bemutatkozni ott a fiataloknak. Ugye a párnál ez egy ilyen vezetett túra, és ott lehet végigvenni a különböző iskolákon keresztül, hova szeretnének tovább tanulni, és mindig meglátogatják a civil falunkat is, és ott is szétnéznek, mert hogy nagyon fontos lesz a középiskolában ugye nekik nem csak az, hogy majd leérettségizzenek, hanem hogy az érettségihez ezt az 50 órás önkéntességet hol fogják tudni letölteni. Mindig azt mondjuk, hogy ha lehet, ne tudják le, ne az legyen, hogy oké, aláíratják valakivel és megvan, hanem hogy élményeket szerezzenek, és tényleg ez egy pályaorientáció is tud lenni, ha valaki elmegy egy önkénteskedni egy civilhez.
0: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Bálint Barnabás és Janik Zoltán közös fotókiállításával vette kezdetét idén a Békés Csabai Fotófesztivál a Békés megyei könyvtárban. A megnyitó ünnepség után egy beszélgetést követően a vendégeknek is lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a fotósoknak. A rendezvényen szó esett többek között arról is, hogy mennyire volt fontos szerepük a fotókhoz választott helyszíneknek.
3: Jó, én úgy gondolom, hogy most már az inspiráció részét kellően láttuk, hogy nézzük meg ezt a videót, amivel valójában egybe van komplexen a képanyag is, hozzá ez a speciális zene is, azért gondolom, hogy hat az emberre, és akkor utána még pár kérdést azért feltennék.
4: Igen, annyit előjáróban, hogy nekünk a diplomamunkánk az végül is egy képvetítés volt zenével, amit úgy kell elképzelni, hogy mondjuk itt a prezentációval azt azért megmutatom, hogy egy ehhez hasonló fekete dobozt építettünk, és akkor azon belül így volt látható a képvetítés, mert hogy ezzel is egyébként egyrészt azt akartuk elérni, hogy az ember abból a világból, amiből belép ebbe a térbe, minél jobban kizökkenjen. Másrészt egy ilyen áttetsző textilre vetítettük a képeket, hogy ezzel is egy kicsit ilyen álomszerűbbé váljon. És amit külön kiemelnék, hogy mennyire fontosnak tartottuk így az egész körítés mellett még a zenét is. Külön ehhez az anyaghoz készített a Pap Zoltán Zénó egy zenét, ami szintén azt szolgálta, hogy ezt az atmoszférát erősítse. Szóval, hogy azért erre, ezek ilyen fontos szempontok voltak annál, hogy minél jobban át tudjuk adni azt, amit mi így magunkban éreztünk az anyaggal kapcsolatban. De nem húzom tovább az időt. Ez a videó.
5: Köszönjük szépen, hogy ezt így megosztottátok velünk, és akkor az első valós kérdésem, mert valójában eddig csak ti beszéltetek, hogy mennyire hasonló vagy éppen különböző egyébként a látásmódotok, és hogy jött ez a projektbe, hogy mennyire vettétek észre, hogy egyezik vagy mégse ez a látásmód?
3: Én azt gondolom amúgy, hogy nagyon-nagyon különböző. És az leginkább ott mutatkozott meg, hogy amikor a sorozatot készítettük, és nyilván elmegyünk egy helyszínre fotózni, akkor nem csak az adott előre megtervezett képeket készítjük el. Nyilván már ott is teljesen más képek születtek Zoli fejében, meg az én fejemben is meg, de az ott elkészített ilyen plusz gyakorlatilag töltelékképeknél is teljesen látszott, hogy Zolinál mi volt inkább a fókusz, meg nálam mi volt inkább a fókusz. Itt nyilván az utólagos válogatás volt az, ami miatt ez nem volt könnyű, hogy akkor ez a kettő hogyan tud egyé válni, és gyakorlatilag így szerintem a sorozatnak ez volt a szépsége, hogy nem külön Janik Zoltán képek, és nem külön Bálint Barnabás képek, hanem gyakorlatilag ez egy harmadik fotósnak lettek így a saját meglátásai is.
4: Hát vagy inkább a kettőn közös anyaga, nem passzol tovább. De igen, egyébként azért az ott mindig van egy nehézség utána, hogy hiába közelít egymáshoz kettőnk látásmódja, azért még egyedül is az egy komoly dilemma, hogy hogyan válogatja le épp az ember az anyagát, meg milyen sorrendbe teszi.
5: A Kárpát-medenceli folklór mennyire határoz meg, szóval, hogy a projekt esetlegesen fog-e még nagyobbá válni, és ki fogtok esetleg menni a Kárpát-medencéből, vagy szándékosan ez egy határoló vonal idézőjelbe, és így meg tudjátok határozni a projekt végét esetlegesen, és hogyha így összetett kérdésbe gondolkodok, akkor is mi lesz valósan a projekt vége? Lesz-e egy fizikai megvalósítása? Nem csak így kiállításban, hanem értem egy könyvben, vagy bármilyen más módon.
4: Hát mondjuk alapvetően abból indultunk ki, hogy amikor mondjuk a skandináv mitológiát nézzük, vagy a görög mitológiát, hogy
5: sokszor találkozunk szépen feldolgozott írásokkal, és akár komplett családfákat le tudunk vezetni. Ehhez képest egyébként a Kárpát-medencének az a hiedelem gyűjteménye egy ilyen nagyon töredékes, nem is tudom, hogy hát egy nagyon töredékes anyag, és mondjuk minket pont ebből a szempontból vonzott be, de még így is azzal küzdöttünk sokszor, hogy ez minél jobban elmerültünk ebben, annál inkább láttuk azt, hogy ez iszonyat tág témát választottunk, és inkább már folyamatosan azon gondolkoztunk, hogy lehet, hogy inkább szűkíteni, és még azt is el tudtuk képzelni egy ponton, meg még nincs ez így kizárva, hogy akár mondjuk tájegységenként dolgozzuk fel ezeket a történeteket, és akkor valahogy úgy válogatva, úgy prezentálva őket. Most ez nehéz, mert egyébként meg mondjuk azt is tudni kell, hogy amilyen mítikus lények vagy történetek itt megjelennek, hogy elég sok átfedés van a Kárpát-medencén kívüli világgal is.
0: Maga a sorozatban egyébként nagyon jelentős a tájnak a szerepe, hogy ez ilyen szándékos, hogy gyakorlatilag a táj mind szereplőként is funkcionál, nem csak az ember, vagy ez gyakorlatilag csak egy tudat alatt jött ez a sorozatba elő.
5: Hát ahogy ez már így felismerült, ugye ott Béla és Tarkovszki kapcsán is, meg amikor ott néztük, hogy mennyi helyen voltunk, hogy ez nagyon fontos volt egyébként a tájnak a szerepe, hogy a táj az igazából egy ilyen, nem tudom, igen, hogy nagyon, nagyon meghatározó volt ilyen szempontból.
6: Igazából gyakorlatilag tájat, ahogy Zoli is mondja, azt nem díszletként, mint ahogy az említett filmekben, nem díszletként, hanem az is ennek szerves része, és az is egy fontos karakter ebbe az egészbe, és még az előző kérdésre azért visszacsatolnék gyorsan, hogy a térkép, amit láttak, ott egyelőre Magyarországon belül mozogtunk, de szeretnénk ténylegesen a Kárpát-medencébe, szóval kimenni úgymond külföldre is ezáltal. Mert hogy vannak gyakorlatilag ilyen tájspecifikus lények, amik pedig onnan származnak, és nyilván akkor ezeket ugyanúgy szeretnénk azt a tájat átélni azzal, annak a lénynek a bemutatásával együtt.
0: Még egy kérdés erejéig visszatérnénk a félelemre, és a félelmetekre. Gyakorlatilag, hogy azért jól látszódik, hogy szerintem a sorozatban, hogy a saját félelmeteket is feldolgozzátok valamilyen szinten, és a nézőnek ezt továbbítjátok, hogy ez sikerült egyébként így feldolgozni ezt a félelmet, vagy még azért rengeteg ilyen még azért bennetek van?
6: Én azt gondolom, vagyis nekem leginkább, én egy nagyon szorongó ember vagyok, és nehéz úgy belemenni egy sorozatba nyilván, hogy ne vetíts bele magad, ahogy te is kérdezted, viszont engem már régóta, vagy az én fotóművészetemben ez már régebb óta egy fontos téma, és úgymond én ezeken már egyszer túllendültem, viszont amit én fontosnak tartok, hogy vannak olyan dolgok, amik nyilván racionálisan nem lehet megmagyarázni, és ez gyakorlatilag nem konkrét félelmek, hanem összességében az emberiségben megjelennek ezek a, nem tudom, kapzsiságtól kezdve mindenféle betegségnek az elkerülésén át, hogy ezeket nem, leginkább el akarja magában nyomni, és nem akar ezekkel foglalkozni, és itt szerintem inkább az a fontos, hogy mindenki szembesüljön ezzel, és mindenki próbálja magát felvértezni azzal, hogy ezek olyan dolgok, amikkel előbb-utóbb így is úgy is találkozni fogok, és nem, szóval, hogy ezeket nem lehet elkerülni.
0: Mielőtt átadnám a közönségnek a kérdezés jogát, egy utolsó klasszikus kérdés, ami minden ilyen beszélgetésnél felszoktam tenni, hogy mit szóltok a Békésői Fotófesztiválhoz, ti hogy látjátok, esetlegesen van-e jövője így a nagy országunkban körbenézve?
5: Én ezt abszolút minden hasonlót nagyon jó kezdeményezésnek tartok, és én nagyon szoktam örülni neki, amikor megyünk hasonlókra,
4: és akkor tényleg így szinte egy időben meg lehet nézni sok kiállítást, találkozni az alkotókkal, meg én nagyon szoktam örülni annak is, amikor ilyen beszélgetések vannak, és akkor ott is lehet akár az alkotóktól kérdezni utána, vagy beszélgetni velük, mert én is azt éreztem, hogy ezek számomra is mindig adnak, és szerintem külön jó, hogy itt Békés Csabán is van, mert amúgy is elég centralizált az ország, és szerintem minél több helyen vannak ilyenek, annál jobb. Úgyhogy én ezt nagyon pozitív kezdeményezésnek tartom.
6: Amúgy ehhez nem tudok többet hozzáfűzni, mert szerintem is nyilván mi budapestiként tök másként viszonyulunk ehhez, de látva azt, hogy más országokban is nem csak a fővárosban vannak ilyen programok, és hogy van erre igény, és hogy az emberek jönnek és megnézik, valamint vannak szervezői, vannak főszervezői, és ők ezt a hatalmas feladatot magukra vállalják. Ez nagyon becsülendő, és szerintem ez példamutató értékű. Inkább több ilyen kéne.
4: Köszönjük szépen!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Egy igen fontos látogatót, a Magyar Judo Szövetség új elnökét fogadhatták a Békés megyei Kanó Judo Sport Egyesület tagjai Békés Csabán. A látogatás során számos témáról beszélgettek, többek között az új akadémia jövőjéről is. A részletekkel kapcsolatban Gyáni Jánost, az egyesület elnökét és edzőjét kérdeztük a Körösír Centrum stúdiójában.
2: Rendhagyó módon most nem időrendben haladunk, ahogy szoktunk, hiszen volt egy nagyon fontos vendégetek itt, akiről egyébként ugye a legutóbbi interjúban szót is ejtettünk, hogy új vezetőség van, új vezetőtök van, országos elnökségi szinten, és az új elnök járt itt nálatok. Mesélj kérlek, hogyan történt mindez?
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, örülök neki, hogy újra beszámolhatok itt ezekről a judós dolgokról. Hát valóban így történt, a dr. Tóth László elhagyta a Magyar Judo Szövetséget, Európai Judo Szövetség elnökeként, nem bírta ezt a kettőt megülni, ezért új elnököt választottunk, így 80 edző, az ország 80 edzője, és Tóth Krisztiánt névazonosság van, de nincs rokoni szál közöttük. Tóth Krisztián lett a olimpiai bronzérmes, nagyon komoly judósunk, aki tényleg egyik legeredményesebb a magyar judóba. Fiatal srác, én mondhatom így, hogy srác, mert én nagyon jóba vagyok vele, és ő lett a magyar judónak a feje, ő lett a Magyar Judo Szövetség elnöke, és hát egész jó viszonyt ápolunk egyébként is, csak hát itt van még mindig egy megoldatlan ügyünk a Nemzeti Sportügynökséggel, itt a Kazinczy 6 szám alatti judó termünk kapcsán, és emiatt jött el Tóth Krisztián és Nagy András a főtitkárunk, egyébként ő is egy nagyon jó ember, jó foglalkozik a judóval, és őt választottuk meg főtitkárnak. Lényeg az, hogy e kapcsán jöttek el megnézni, hogy milyen itt a judós élet, mert többször is elmondtam Krisztiánnak, hogy a vidéki judóval senki nem foglalkozik, itt mindenki magára van hagyva, nem csak Békés Csaba, hanem az ország más területein.
2: És ezt jelentem, nem csak te mondtad.
3: Nem, így van. És ő megígérte, hát tudjuk, hogy a politikusok is szeretnek nagyon ígérgetni, ez ugyanígy van a szövetségi szinteken is, hogy megígérnek. Például a dr. Tóth László, az már mondhatom, de hát mondtam is neki is, hogy nagyon sok mindent megígért, és soha semmi nem történt. Na most a Krisztián az megígérte, hogy lejön és lerendezi ezt a Nemzeti Sportügynökség által ezt a projektünket a judóterem kapcsán, hogyha elmondhatom, hogy hogyan történt, csak egy gyors körvonalakban, mert emiatt jöttek.
2: Szerintem kevesen tudják a csabaiak közül, úgyhogy nyugodtan.
3: A városunk eladta a

0: A Kazinc utcai termet tulajdonképpen csak négy falat, egy romos épületet a Nemzeti Sportügynökség. A Tóth László, dr. Tóth László itt is megérte, hogy ezt a magyar békéscsabai zsúdó megkaphatja, stb. Jó, rendben, de azt megtévesztett bennünket, hogy tulajdonképpen oké, hogy megkaphatja a békéscsabai zsúdó, csak hogy milyen áron. Hát komoly bérleti díj, 500 000 forint rezsiköltség együtt havonta. Hát most egy vidéki egyeset hogy tud ennyit kitermelni? Na mindegy, hát a sport az nem üzlet, lényeg az, hogy én ezt nem tudtam. Megkaptuk ezt a négy falat, azt a romos épületet, békéscsabaiak biztosan tudják, melyik épületről van szó.
1: De meg megkereshető, bárki megnézheti, központi helyen van.
0: Meg hát szeretettel várunk, hogyha már itt tartunk, hozzák a gyerekeket zsúdózni, mert fiúkat, lányokat, mert...
1: Tehát nem rejtegetitek az
0: épületet. Igen, nem. És ezt az épületet, ugye hát ott állt, és én azt nem tudtam, hogy bérleti díj, stb. Na, a Nemzeti Sportügynökséget megkeresve, de ilyen e-mailekben, hogy hát mikor lesz itt valami, mikor költözhetünk be, stb. Hát azt mondták, hogy hát majd felújítják, hogy valami projektet nyernek rá. Na minden az évekig voltam itt is többször ez ügyben, hogy mikor már, hát én engem is így hitegettek, hogy majd. Na, egy kapavágás se történt a Nemzeti Sport, tehát azt azért mondom ilyen éles, hogy Nemzeti Sport, hogyha a nemzetnek a sportja ilyen körülményeket vetít, hogy egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, hogy na ott hogy fognak ott sportolni a gyerekek, meg hogy milyen lesz a fűtés, világítás, hogyan fognak ott dolgozni, hogyan sportolnak a gyerekek, fiatalok, milyenek a körülmények, nem törődött ebben senki. Ezt most gyorsan azért vágom közbe, hogyha van valami olyan politikus ismerősöm, vagy hát a volt politikai mezőnyben, hogy lett volna valami jó politikai kapcsolatom, akkor valószínű, hogy minden jó lett volna, hiszen köztudomású dolog, mert ezt megírta a sok platform is, hogy 70 milliárd forintot tudta költeni a Velencei tónak a felvirágoztatására, ami a kajak és a vízisportokat illeti.
1: A sportszakmatból nem turisztikai.
0: Van. Azért, mert a Schmidt Ádám államtitkár úr, vagy nem is tudom milyen pozícióban, aki szintén nekem ígérgetett sok mindent, és akkor se történt semmilyen kapavágás, mármint ebbe az én mi ügyünk kapcsán. 70 milliárd forintot tudtak költeni egy kiszáradt tóra, és az is köztudott dolog, hogy 50 ezer forint, de csak azért, mert ugye a felesége a olimpiai bajnokunk, szintén tisztelem ezeket az olimpiai bajnokokat, mert nagyon nagy szó, a Kovács olimpiai bajnoknő a felesége. Na hát, hogyha ilyen kapcsolatok által lehet 70 milliárdot költeni, 70 milliárd, tehát még kimondani szörnyű, hogy 70 milliárd, és...
1: Ugye ez nektek hány hónapra fedezte volna?
0: Hát nem, hogy hány hónapra, az még a déd unokáim is ingyen használhatták volna azt a termet, hogyha bérleti díjakat illeti. Szóval ez egy borzasztó gusztustalanság, ami a volt rendszert és a politikai társadalmat illeti, mert ez szégyen teljes, hogy csak kapcsolatok útján lehet, nem azt nézik, hogy a sportok, mennyi gyerek, hogy milyen eredményeik vannak, milyen szívvel, lélekkel csinálják. És ez visszatérve, nem történt egy kapavágás sem, mi 28 millió forintot, most már meg a tetőt is meg kellett javítani, 32 millió forintot költöttünk. Hát persze, ez egy nevetséges összegnek tűnik a 70 milliárdhoz, hiszen az 7000 millió forint, szóval azért ez egy... És mi szülők, és főleg Bozó András segítségével 32 milliót költöttünk erre, ami nekünk egy borzasztó meg nagy terhű, tehát ilyen anyagiakra, ami nem tudunk gondolkozni, hogy 10-20-30 millió. Mindegy, ennyit ráköltöttünk, hogy lakhatóvá tegyük ezt az épületet, mármint úgy lakhatóvá, hogy használhatni is tudjuk. Na most a Nemzeti Sport az olyan, hogyha most nem újítjuk föl ezt az épületet, akkor is bérleti díjat kellett volna fizessünk. Tehát egyszerűen ráz a hideg, nevetséges, hogy ilyen a Nemzeti Sportja. Hát most úgy tudom, hogy a Nemzeti Sportügynökség vezetősége. Azért merek mondani, mert szerintem demokrácián is mondhatok bármi olyat, ami konkrét dolog, hogy most leváltották a Nemzeti Sportügynökség, aki tőlünk, a sok kis gyerektől, egy kapavágást nem csinálnak egy romos épületbe, és 350 ezer plusz rezsiköltséget kérnek, az ugye most lebukott egy ilyen VIP, nem is tudom milyen ügyek kapcsán, hogy ennek-annak milyen jó, sógorkom a jó barátnak lehet, ott ugye azoknak lehet minden ingyen, meg 70 milliárdot költeni egy kiszáradt tóra, meg stb. Szóval azért ezek olyan gusztustalan dolgok én szerintem, hogy nem lehet ilyen ezek kapcsán megemlíteni azt, hogy a nemzet sportja. Tehát, hogy egyesületek sport. És nem ez csak az én esetem, hanem nagyon sok dzsúdós egyesületet hallok például Miskolcon is, hogy az is a Nemzeti Sportügynökség, jó azok, a Nemzeti Sportügynökség újította föl, 700 ezer bérleti díjakat kérnek, szóval egyszerűen nevetséges. Hát abban nagyon bízok, hogy hát ez az új kormány, ez egy kicsit meggondoltabb lesz ilyen ügyekben, hogy a sport az legyen sport, és azt igenis finanszírozni kell, mert honnan szerezzenek a sportolók versenyzésre, edzőtáborokba, különböző dolgok, ami anyagiakkal jár. Ráadásul nem beszél, hogy a gyerekeknek is kellene azért, nem csak a fotbalistáknak kell adni melegítőt, meg edzőcipőt, meg mindent, meg ingyen járhatnak, hanem egyéb sportok, nem a judót mondom, hanem egyéb egyéni sportokra is. Inkább úgy mondom, az egyéb olimpiai sportokra, mert azért rengeteg olyan sporton, ami sportnak mondják, és azért nem éppen sport. Szóval azért most nem akarok semmi ilyet megnevezni, de nagyon sok olyat is ismerek, aki elvonza a tehetséges gyerekeket az idétlenséggel, és nem marad, akkor maradjunk az úszásra, vagy bármilyen olyan komolyabb egyéni sportra, egy normális sportember, aki majd egyszer az országnak hoz egy olimpiai bajnoki címet.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A gyümölcséréssel együtt a nyár végén beköszöntött a párlatfőzés időszaka is. Sokan maguknak főzik a párlatot, amihez a szaktudáson túl elengedhetetlen a szabályok ismerete is. A további részletekkel kapcsolatban Bárdos Diana, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés Vármegyei Adó és Vámigazgatósága sajtóreferense tájékoztatott a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az elmúlt időszak programjairól egy sajtótájékoztató keretében számolt be a közelmúltban, emellett az őszi időszak programjait ugyancsak ismertették. Hercegné Számel Anna Mária, a központ iroda vezetője megosztotta, mozgalmas nyári időszakot tudhatnak maguk mögött. Bálint Barnabás és Janik Zoltán közös fotókiállításával vette kezdetét idén a Békéscsabai Fotófesztivál a Békés megyei könyvtárban. A megnyitó ünnepség után egy beszélgetést követően a vendégeknek is lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a fotósoknak. A rendezvényen szó esett többek között arról is, hogy mennyire volt fontos szerepük a fotókhoz választott helyszíneknek. Egy igen fontos látogatót, a Magyar Judo Szövetség új elnökét fogadhatták a Békés megyei Kanó Judo Sport Egyesület tagjai Békés Csabán. A látogatás során számos témáról beszélgettek, többek között az új akadémia jövőjéről is. A részletekkel kapcsolatban Gyáni Jánost, az egyesület elnökét és edzőjét kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Bandás.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magát, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start rádió.
1: Magyar óra.
3: Start rádió.
4: Start rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszti Viktor. 2026. szeptember 21-e hétfő déli 12 óra van. Teltházas estét adott Pokornilia Békés Csabán, több mint 100 000 csemetét ültetnek a Life IP Hung Eric projektben. Halálos vasúti baleset történt Szabadkígyós és Békés Csaba között. Újabb mérföldkőnél a munkálatok forgalom terelés lép életbe Békés Csabán a Lencsési úton. Már is mondom a részleteket. Különleges hangulatú estel várta a közönséget kedden a Csaba Gyöngye Kulturális Központban Pokornilia. A Jászai Mari díjas színésznő a Majdnem tökéletes boldogság receptje című egyszemélyes produkciójával lépett a színpadra, ám a program már jóval a hivatalos kezdés előtt elindult. A nézőket az Eulában stand-uppal, közös szelfikkel és egy interaktív játékkal hangolta össze a művész. A kiállított kellékek